0: Ahí están los chiles, dame, caballeros, niños, niños, 5 baros, 5 baros, el elevado de 5 pesos, señor, aprovecho, oiga, 5 pesos, 5 baros.
1: Regalo, remate, güera.
2: Se va de regalo, se va de remate, güera.
1: Aproveche, regalo, remate, güera.
3: Venga, a ver, aproveche, 50
2: pesos. Regalo, regalo, se va de remate, mira.
3: 20 baros, 20 pesos, mira.
1: Aproveche, regalo, remate, güera.
4: Refrescos de lata 12, 3 por 12.
3: 15 pesos.
2: 100 baros. Se va de 100 baros.
3: Aquí se van a ver, aproveche, checa, checa,
5: Márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, már